0: Ach, sara salgem ön.
1: Tájók tör salgem ön.
0: Szüttem több szentön újda.
1: Szüttem több szentön újda.
0: Szakom a ganyúton.
1: Szakom a ganyúton.
0: Szelek azt a